a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra. Hittel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod. If you know what I feel, and if you feel the same way too, just close your eyes.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: my nerve.
1: Hi, I'm Bonnie Parker. Pleased to meet you.
2: We rob banks.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

fejben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel. Come on, let me tell you what I want.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsetszett bronz térdű repecs alkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. A

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha vitamin New Level.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
3: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyó Rádió.
0: Mi így szeretünk. Hogy...
1: Bitangyó Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Van Eurodiscóval a 80-as évekből. Már is itt van Pillion, vagy hangul akarom mondani, Pillion felvétele, a Dream. We cannot see the sunshine. Ugye ő egy olasz úriember, azért is mondtam, hogy az olasz kiejtése az elején. És természetesen érhettek továbbra is a Csevegő falon, illetve a weboldalunkon chat.bitangyuradio.com, vagy gyertek a Facebook csoportunkba a Facebookon. Aki még nem követ minket, az kövessen be azonnal. Köszönjük szépen a követéseket és a megosztásokat is.

Nagyon boldog névnapot kívánok az Elizáknak és az Esztereknek, hiszen Eliza és Eszter névnap van, és hát boldog születésnapot a születésnaposoknak. És ha Eliza vagy Eszter születésnapod is van, akkor hatalmas bujt kívánok a Bitang Jó Rádióval, hallgass minket!

0: És hát május 24-e van vasárnap, úgyhogy hamarosan itt van a június, kezdődik a nyár. Remélem már mindenki tervez valamit a nyára.
1: So in the morning I come back, but now I want to sing tonight again.
0: Én azt tervezem, hogy veszek sok jeget, mert szerintem nagyon meleg lesz. Ha már most ilyen nem meleg van, akkor nyáron lehet, hogy 60 fok.

Hamarosan ott vagyok a csevegő falon, és megnézem ki majd vasárnap délután egy jót bulizni Eurodisco zenére, a 80-as évek hangulata ebben a 2 órában, itt a Bitangyó Rádió van, Gébelennel. És ha már 80-as évek egy legendás zenekar a folytatásban, a Modern Talking, Love Don't Live Here Anymore, ez a felvétel címe. De addig még álmodunk egy kicsit Pillionnal, Dream.

és természetesen kerülnek majd ki a lemezborítók, ami megvan nekem a csajgő falon, meg lehet nézni őket. Itt van a listán Roni, aztán Bubu, Duti Dili, Hava, Katóka, Lara, Pista 67, Sági Gyula és Szörnyella a csevegő fal listáján. Sziasztok, jó szórakozást mindenkinek! És külön üdvözlöm Pandorát is!

Annyira belemerültem ebbe a jó kis nótába, hogy majdnem elfejtettem, hogy a következő felvételt is el kell indítanom. Hát már is itt van, Double Take felvétele, When You Said. Pontosan, When You Said Hello.

amikor azt mondtad, hogy hello, ezer évvel ezelőtt. Jó kis nóta ez, jön egy svájci előadó, Frederik Berti, aki ugye Herbie vagy Herbie néven énekelt nekünk annak idején, és természetesen Svájcban jelent meg a lemeze. A felvétel címe I Can't Hide.

akár lehet lassúzni is, ha találsz egy párt magadnak. Massimo Repetto érkezik hamarosan, ugye ez volt az eredeti neve Alan Rossnak, ez volt a művész neve Alan Ross, és hát ő ugye egy italo diszkó előadó volt. Egy nagyszerű felvétel érkezik tőle 1985-ből, Valentino Bonamore.

látom a cseten, még a pénteki műsor terv jelenik meg. Mindjárt mondom, hogy kiérkezik utánam majd élő műsorral. Egyet már mondtam, ugye kézé közvetlen utánam. De hát hamarosan jön a következő felvétel is, mégpedig a Brass Return-tól, The Walls of Jericho, ez a felvétel címe.

Én úgy emlékszem, hogy a Brass Return egy négy tagú csapat volt annak idején. Akire emlékszem, az Pete Ritorno.

És hát hamarosan érkeznek az osztrákok, a szomszédaink, a Joy együttes. It Happens Tonight, ez a felvétel címe. Egy kellemes, szentimentális dal.

0: A 80-as évek Eurodiszkója Gébelemmel, itt a Bitangyó Rádióban. Hallgass te is, csutkán!
1: És ha már csutkán van, akkor itt van Vinci és a Don't Get Me Wrong.

Szóval, Don't Get Me Wrong, Winchy felvétele 1987-ből érkezik hamarosan Kevin Power és az In Search of Love. Hát, keressük azt a szerelmet.

És hát hamarosan érkezik egy olasz Italo Disco Eurobeat hát project lényegében így lehet elnevezni, hiszen mindig más énekelt benne. Aki pedig az arcát mutatta ugye a lemezborítókon, az Giorgio Conti volt, egy modell. De hát nem ő énekelt, hanem különböző énekesek. És hát szintén maradunk az 1987-es évnél, hiszen onnan jön majd az átrium felvétele Over and Over.

Esküszöm, nem év szerint válogattam, de ismét egy 1987-es lemez a folytatásban a Kai Morgantól, 'Cause I Want You, mert akarlak. Mármint ez a felvétel címe?

És hát ne felejtjük, hogy közvetlenül utána érkezik majd Kézi fantasztikus műsora, Kézi után pedig 3 órában pörget. És hát ne felejtjük, hogy közvetlenül

Szóval te csaj, give me up! 1986-osan óta, hogy a lemezborítón is látszik, amit kiraktam a csevegő falra. chat.beatangyorádió.com. És hát jössz te meg én, Only You and Me, a következő felvétel címe, a Melodic Pulse-tal.

az előző felvétel Marcel kérésére pörgött, itt pedig a Marsa spanyol előadó I Want You, a felvétel címe természetesen a 80-as évekből.

0: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
1: És egy francia nyelvű felvétel, Je Dangereux, remélem jól tettem ki, valami ilyesmi a cím, és az előadó pedig Guy Dastier. Ez a dal pedig már 1989-ből szól.

És hát közvetlenül utána érkezik majd Casey a live mix-el, aztán Casey után pedig Wolfie pörget itt a Bitangyó Rádióban a mai nap, úgyhogy két élő műsor mindenképpen vár még rátok. És hát ez olyan jó hangzik, hogy mindjárt játszok is egy ilyen című felvételt. Damien Davidtől Sun Sofi. Itt nagyon jó hangulat a keverőpultnál.

Egy érdekesség, hogy a lemezen van még ugye a másik oldalon egy I'm a Man című nóta, ugye hát férfi vagyok, és hát ő nőnek van maszkírozva a lemez borítón, úgyhogy érdekes.

korábban volt szó egy modellről, az egy férfi volt, most egy ilyen nő, aki modellből lett énekes. Ugye Danuta Latóról van szó, egy lengyel hölgy, 1989-ből érkezik a Nobody's Woman című felvétele. Ő is inkább a mellméretéről lett híres, mint Sabrina vagy Samantha Fox.

Egy nagyszerű dal Danutától, ugye a teljes neve Danuta Lato, 1989-ből Nobody's Woman. És itt van velük már Casey a következő műsor házigazdája, nála pedig ismét egy hölgy énekel majd, Sophie és a Tell Me Why.

0: A 80-as évek Eurodiszkója Gébelemmel, itt a Bitangyó Rádióban. Hallgass te is, csutkán!
1: És egy kicsit erőteljesebb hangszerek a Fake-kel, a Fake együttes 1985-ből. Another Brick a felvétel címe.

És ugye ez a felvétel David Lyne Like a Star lemezén jelent meg, ugye, mint a csörgőfalra is kiraktam, a negyedik felvétel volt a B oldalon,

Szóval, you are my desire, te vagy a vágyam. És hát Pinocchio segített egy kicsit nekünk, hiszen a mai műsortervet is kirakta éppen most jelent meg, nem is olyan nagyon rég, de már bemondtam nektek, hogy közvetlen utána érkezik majd Casey és a Live Mix, aztán este 7-től Wolfi és az Italo Café 3 órában. Aztán lehet, hogy 4 vagy 5 vagy 6,

És már is itt van Kay Barré és a Ride by the Moon. Ha le tudod fordítani, akkor írd meg nekem a csövegőfalra, mi az a Ride by the Moon.

És hát a King Barry név ugye egy csapatot jelöl, 1984-es a daluk egyébként, Giorgio Dolce és Guido Gianotti volt a tagok.

Nekem a mai napig nagyon tetszik az elektromos dob hangja. Még az első emelet is használta. Hát akkor jön az utolsó felvétel, ha jól látom, lejár a műsor, és egy felvétel még belefér. Humpty Dumpty felvétele, igen, ez az előadói név, bármilyen mulatságos is. Rainbow a felvétel címe, vagyis szivárvány. Hát akkor menjünk túl a szivárványon. Bár az már Over the Rainbow lenne.

És hát ez volt Gébelem műsora itt a Bitang Jó Rádióban, ebben a 2 órában a 80-as évek euró diszkójával. Remélem mindenki visszatért egy kicsit a régmúltba, és jól érezte magát. Hogyha igen, akkor hallgassátok továbbra is a Bitang Jó Rádiót, hiszen érkezik egy Kézi műsora, a Live Mix. És hát ne felejtjétek, hogy Kézi után is lesz élő műsor, mégpedig Wolfival. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a nyitott füleket és a hallgatóságot. Találkozunk legközelebb. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Na kérem szépen, csodálatos és kellemes májusi vasárnap délután kívánok. Vasárnap délután van, de a hétvége még pörög, hát még pár óráig. Én pedig ma újra egy meglepetésszerű, kellemesen eltöltött két órára invitálok benneteket. Indul a Kézi Live Mix itt a Bitangyő Rádióban, a mai kínálaton pedig a megszokott ritmusok, új muzsikát, régi dalok, új köntösben és zseniális remixek két órán át. Hát délután 4-től este 6-ig szólnak majd az időtlen retro kedvencek és a jelenkor friss dallamai, keverve és kavarva a Kézi Live Mixben. Gabe Allennek szeretném megköszönni a kiváló és szuper két órát, amit levezényelt nekünk, és nem is akárhogyan. Komolyan mondom, kedves Gábor, fantasztikus voltál, és köszönjük szépen. Nos, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, a nevem Kézi Kocska Zoltán, indul a Kézi Live Mix, tartsatok velem a szuper és fergeteges ritmusok birodalmába. Kellemes és jó szórakozást kívánok!

Na kérem szépen, hölgyeim és uraim, első fél órában klasszikus house-t fogunk hallgatni. Az első dal pedig már szól is a háttérben, Sesh és az Ecuador. Ezután majd jön egy nagyon nagy sláger, a Mambo Italiano. És rengeteg meglepetés dal lesz még a műsorban. Többek között itt lesz harmadikként majd a Despacito is. Valamit ebben a fél órában megszólal majd Sissi Catch, Luca De Bonar, a Daft Punk, a Topic A7S, és a végére jön majd a Morandi. És szeretném üdvözölni azokat, akik itt vannak velem a cseten, név szerint pedig Szörnyella, Sági Gyula, Pista 67, Lara Kata, Dutyi Dili, Bubu 81, Roni kollégám, és még itt van velünk Gébelem kollégánk is. Hát jó szórakozást nektek!

és természetesen azoknak is, akik esetleg kintről hallgatnak, mármint cseten kívül. Ez a Kézi Live Mix, az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán.

Egyébként ezt a dalt Kiltek és D-Hash prezentálja nekünk, hát a nagy sláger, a Mambo Italiano. Na most a következő dal majd Luis Fonsi-tól jön, és az Despacito lesz a dal. Azután jön majd Sissi Catch és a Cause You're Young. Na, Cause You're Young, csak kinyertem. Luca Debonair és Mark Russo, Boys and Bassi pedig majd az Everybody című dalt fogja nekünk prezentálni, amelyet a Backstreet Boys énekelt valamikor. Azután pedig majd jön egy érdekes dal, Daft Punk és a Get Lucky, majd Topic A7S és a Let Me Go, Why Do You Lie To Me, a végére pedig a Morandi Save Me című dala.

Tű, hava. Hát szia, szia! És ha maradnál, akkor jól érezd magad is, opuzi. Vagy érezd jól magad, inkább úgy mondanál.

Cause You Are Young, ez CC Catch. Ezután pedig majd jön az Everybody, a valamikori Backstreet Boys sikerre.

Egyébként meg 16 óra 16-os perc van. Ti a Kézi Live Mixet halljátok itt a Bitangyó Rádióban. 16 órától 18 óráig.

Nos hát akkor íme az első történetem nektek. A cowboy oda megy az indiánhoz, aki épp birkát legeltet. Cowboy: szia indián, beszélhetek a kutyáddal? Indián: kutya nem beszélni. Cowboy: szia kutyus, mizus. Kutya: semmi különös. Indián ledöbbent arccal néz. Cowboy: ez az indián gazdád? Kutya: ja, ja. Cowboy: és jól bánik veled? Kutya: nagyon jól, kétszer megsétáltat, jól kajákat ad, és heti egyszer elvisz a tóhoz játszani. Indián teljes hitetlen arccal néz. Cowboy: indián, beszélhetek a lovaddal? Indián: ló nem beszélni. Cowboy: hello, ló, hogy vagy? Ló: királyul. Indián teljes sokban. Cowboy: ez az indián gazdád? Ló: ja. Cowboy: és hogyan bánik veled? Ló: egész jól, lovagol velem, lecsutakol és istálóban tart, amikor rossz idő van kint, és meg is etet. Az indián teljesen elképed. Cowboy: indián, beszélhetek a birkáddal? Indián: birka hazudni!

És ahogy az elején mondtam, volt az első fél óra klasszikus house lesz. Ugyan ilyen klasszikus house lesz a második fél óra is, tehát az első óra klasszikus house, a második óra pedig majd nudiszkó. Ha majdnem ugyanaz, de mégse.

Na most, ha fel kellene sorolnom azt, hogy a következő dalt ki fogja nekünk énekelni, na figyeljetek! Topic A7S, Kashmir, Alok, Lil Baby, MKLA, Exit 59, ez csak az előadó. És most jön a címe a dalnak. Let me go, why do you lie to me? Hát ez fog jönni most!

Közben megérkezett Edwin is a csetre. Köszöntelek és üdvözöllek, és érezd jól magad. Te most a Kézi Live Mixet hallod itt, Kézivel, Kocska Zoltán, a Lapitangyó Rádióban. Hát a címéből meg nem mondtam.

Hát szerintem ez egy sima jazzú. És a Don't Go. Nem tudom, miért kellett ennek ennyi előadó. És még a címét is megváltoztatták. Na mindegy, a következő dal majd Morandi-tól a Save Me, és ez lesz az utolsó ebben a fél órában, 16 óra 27-es perc van.

És akkor az utolsó dal ebben a fél órában szóljon azoknak, akik itt vannak a cseten. Küldöm nektek szeretettel. Így szokás, nem?

Morandi és a Save Me. Nos, a következő fél óra pedig egy olyan dallal fog kezdődni, amely oroszul fog megszólalni. Hát az én csekély orosz tudásom azt mondja, hogy a Ya Kibyanye Oddám azt jelenti magyarul, hogy én téged nem engedlek el. Ez lesz majd a Cerebro elsőként itt a Mive és a Casey Live Mixben. Azután jön majd Robin Schulz és Kiddo Al What You Got, majd a The Weeknd és a Blinding Lights, Modern Talkingtól jön a You My Heart, You My Soul, Terry Lex és DJ Dave a Fly Away-t fogja nekünk prezentálni, majd jön a Sombrero, ez a dal címe, és az előadó pedig Hovanni. Az utolsó előtti dal ebben a fél órában pedig majd a Jenny a Smile lesz a Tengivel, Accent és a Joe Cairo fejezi majd be a második fél órát. Hát tudom, hogy ez gyors volt, de majd ugye útközben fogom én mondani, hogy mit is játszom. További jó szórakozást kívánok a második fél órához, ez a Casey Live Mix itt a Bitangyó Rádióban. Jön akkor a második fél óra. Tehát akkor Cerebro és a Ya Kibyanye Oddám.

Ez pedig már Robin Schulz és Kiddo All We Got című dala. És ez természetesen egy remixben hallható Joel Corey Clean Extended remixében.

ami ezután fog majd következni, az a The Weeknd lesz és a Blinding Lights. És ezt a dalt majd küldöm azoknak, akik kintről hallgatnak és nem mernek bejönni a csetre valami oknál fogva. Hát akkor szóljon a következő dal nekik. Majd a Blinding Lights után jön a Mother Talking.

Móriczka fut az anyjához. Anyu, anyu, az apu megint részeg! Honnan veszed ezt, kisfiam? Azt mondta, hogy szeretne

Hát kérem szépen, erről a dalról az jut eszembe, hogy 18 órától itt áll a kafé, habár ez egy eurodiszkó dal, de 18 órától jön majd Tóth Wolf Attila és az Italo Café. Ha jól emlékszem, akkor Gébelem mondta, hogy 3 órában.

Hát ez volt a Modern Talking, és ez volt a You My Heart, You My Soul. Következő dal pedig majd Terry Lex, DJ David D és DJ Milan Dia Fly Away című dala lesz. Ez fog jönni most, azután pedig majd jön a Sombrero Juanitól.

És hát írja nekem Tóth Wolf Attila, hogy 2:30 órában biztos lesz majd Italo Café a 3 Majdanett függvényében. Hát ilyen ez a rádiózás, kedves Attila. Inter van, vagy Inter nyert?

kérdés, hogyan vesztette el Mici Mackó az óráját? Hát úgy, hogy az óra megállt, Mici Mackó pedig tovább ment

Hát ez a dal pedig már Jenny a Smile-tól jön. Az a dal címe, hogy Tengi. Hogy miket ki nem találnak.

Hát elég érdekes dal ez. Most, hogy hallgatom ezt a dalt, rájöttem, hogy ilyen indiai beütések vannak benne, hát gondolom, hogy a tengi az valami indiai szó lehet. Nos, ebben a fél órában még egy dal jön, és pedig az Accent-től, vagy Accent-től a Jokero. És ezennel vége is ért a Classic House-os óránk. És belecsapunk a Nudiscóba. Tizenhatos óra, 56-os perc van. Ti pedig egyelőre még a Kézi Live Mixet halljátok. Az én neve pedig Kézi Kocska Zoltán. 18 óráig tart a műsor. Azután pedig majd itt állok kávé.

és lett két érkezünk is a csetre. Az egyik érkező kollégám és barátom Pete. A másik pedig Mázli. Kiket szeretettel üdvözlök és kívánok jó szórakozást, ha maradnátok. Mázli, köszönöm szépen!

Igen, ez az utolsó dal ebben a fél órában, és a következő fél óra pedig már, ahogy mondtam, volt egy nudiszkó lesz. Dennis Jones és Jonathan Douglas Brauerman és Cal Steele, ez csak az előadó, és a Born to be Alive egy 70-es évekbeli dal lesz majd feldolgozva. És ezt a dalt pedig a 70-es években Patrick Hernandez énekelte nekünk akkoriban. Hát nudiszkó stílusban ezzel fog majd kezdődni a következő óra, 16 óra 58-as perc van.

Nos, akkor ezennel lezártnak is tartom ezt az órát. És akkor jöjjön a következő óra.

És én, engem, aki egész életemben Isten szavát hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bezzeg! Amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott.

akkor gyorsan elmondom lassan, hogy mit is fogok játszani. Hát ezután következik majd a Fiestától az Angelina, ez egy magyar dal lesz egyébként. Majd utána jön a Purple Disco Machine és a Fireworks. Alan Walkertől az I'm Back-től, vagyis hát Alan Walkertől és I'm Back-től jön a Sweet Dreams, majd Mabeltől a Let You Know. Dua Lipa Love Again című dala jön majd ezután, Elton John és Dua Lipa Cold Heart, ez lesz az utolsó előtti ebben a fél órában, azután pedig a végére jön majd Becky Hill és Topic, a My Heart Goes, hát ez lesz a dal címe. Ezek fognak jönni majd így sorban.

következő érkezünk a csetre, kedves Kinga. Hát Kinga, neked jó szórakozást és sok puszit küldök. Ha maradnál, akkor érezd jól magad.

Ez pedig már a Purple Disco Machine, Moscana és The Canucks a Fireworks című dallal. Na kérem szépen, friss apa, miközben barátaival a kórházban az újszülött gyerekét nézi. Nézzétek, milyen szépen mosolyog, hát nem édes. De a fiad nem is mosolyog, mondja az egyik barátja. Én nem a kölyökről, hanem a nővérkéről beszéltem.

Na kérem szépen, a következő érkező a csetre nagyon hiányolt Zsuzsi. Hát sok puszi neked, Zsuzsi.

Ezután pedig egy ismert dal jön napjainkból. És ez pedig már a Sweet Dreams, az előadó pedig Alan Walker és I'm Back.

Hát hölgyeim és uraim, a folytatásban csupa szupersztár és nagy sláger. Ezután a dal után jön majd Mabel. Őt követi majd Dua Lipa. Majd őt követi még egyszer Dua Lipa és Elton John. És a végére majd itt lesz velünk Becky Hill és Topic.

17-es óra, 17-es perc van. 18 óráig tart a műsor. Azután pedig belecsapunk az Italo Caféba, melyet már toporogva vár Tóth Wolf Attila kollégám. Mert azt mondja, 3 órát fog majd játszani nektek, ha az internet engedi.

Az én vejem egy áldott jó ember, dicsekszik az anyós a vendégeknek. Mindenhová elvisz, a vő rezignáltan teszi hozzá. Ez igaz, de a mama mindenhonnan visszatalál.

Hölgyeim és uraim, ez Dua Lipa és Elton John, Cold Heart című dala. Bocsánat, nem, ez csak Dua Lipa és Love Again. Amit mondtam az előbb, az csak most fog jönni. Elveszitek a figyelmemet.

Hát kérem szépen, hölgyeim és uraim, itt a cseten, figyelem, egy újabb elveszett személy érkezett a csetre. Figyelem, figyelem! Hát Maskura is megérkezett, többek között, és hát Kinga is. Nem tudom, hogy Kingát bemondtam-e. Inkább kétszer, mint egyszer se, igaz? Hát remélem, hogy Maskura már ma nem dolgozol. Igen, igen, és Joe papát is üdvözlöm, ha már itt van. Hát ő gondolom mindig itt van. Meg elfelejtettem Bubunét is üdvözölni. Gondolom, hogy a háttérben vagy foglalatoskodik, vagy rádiót hallgat. Közösen Bubuval. És jön az utolsó dal ebben a fél órában.

És ez már a Becky Hill és Topic, My Heart Goes. És a ladida. Mondtam.

Hát ezzel a dallal be is fejeződik az a fél óra, amelyet éppen lezártunk. Most én mondom, hogy jó, meg azt mondtam. És akkor belecsapunk a következő fél órába, az utolsóba. Amelyet majd egy Parfüm című dal fog kezdeni. És az előadója az pedig Jean-Claude és Giulia Turano. Majd egy Italo Disco előadó fog következni utána, Spagna Easy Lady című dalával. Őt követi majd egy újabb Purple Disco Machine és Dopamin című dal. Ezt majd a Never Going Home és Kanks fogja majd követni. És a végére majd utolsó előttinek David Guetta és a Memories, és a végére egy újabb Purple Disco Machine, Shows, Play, Box és Love Tonight egy mashupban. Hát akkor jön a következő fél óra, 17:31 van.

És ezennel megnyitjuk az utolsó fél órát, 18 órától pedig jön majd Tóth Wolf Attila az Italo Caféval. Ez pedig a parfüm.

Na kérem szépen, hölgyeim és uraim, Jean-Claude és Giulia Turano és a Parfüm. Ezután egy diva Olaszországból, Ivana Spagna. Nudisco verzióban jön az Easy Lady. Pontosabban egy Marco Goya, Mauro Mineri, Sandro Muru, Umberto Balzanelli bootlegben. Hát hölgyeim és uraim, ehhez a dalhoz ennyien kellett, hogy hozzá nyúljanak, és még én nem is nyúltam hozzá valójában. Na akkor mi lett volna?

Móriczka kikéreckedik énekórán a WC-re. Látja, hogy ég a WC. Fut is vissza az órára, és mondja a tanárnak. Tanár úr, kérem, ég a WC! Móriczka énekórán csak énekelve szabad beszélni. Subidubi, la la la, ég a budi, la la la la!

0: Na, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, az utolsó történet jön tőlem nektek mára. Na, figyelem, egy idős bácsit vizsgál az orvos. Hát, maga kitűnő egészségnek örvente, semmi baja sincs. Van valami kérdése?
1: Van, doktor úr, amikor lefekszem a feleségemmel, nagyon melegen van és izzadok, és amikor megismételjük a dolgot, akkor meg fázom, és ráz a hideg.
0: Az orvos a feleségét is megvizsgálja, ő is egészséges. El is meséli neki, hogy a férjének milyen furcsa problémája van erre. A néni így felel.
2: Ó, a vén bolond, hát azért van, mert az első alkalom júniusban van, a másik meg decemberben.

Machine, és ez a dopamin. Ezután majd jön a Kunks és a Never Going Home. Egyébként ez a Casey Live Mix, aki nem tudná. Hát a spotból már biztos kiderül, de azért elmondom. Tehát Casey Live Mix, az én nevem Casey Kocska Zoltán, ti pedig a Bitangyó Rádiót hallgatjátok. 17-es óra 43-as perc van, ez pedig a Dopamin.

0: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Csak szólok.
2: Music Party Kézivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangó Rádióban.
1: Ez volt a reklám helye.

Egyébként Attila éppen most jelentkezett be, hogy on air van. Ez a Memories, és ez David Guetta.

Ezután jön még egy Purple Disco Machine, valamint egy Show the Mashup. A dal címe pedig Playbox Love Tonight.

És már meg is érkezett a következő 2 óra, vagy 3 óra, vagy 2 és fél óra műsorvezetője. Tóth Wolf Attila.

Nos, kedves hallgatók, elérkezett az idő, amikor is a Kézi Live Mix elbúcsúzik. Hát az elmúlt két órában a múlt és a jelen népszerű dallamait játszottam nektek. Ha úgy gondoljátok, a legközelebb is várlak benneteket ide a hangszórók elé, hát hogy mikor, azt még én se tudom, de ha így lesz, majd akkor időben tájékoztatni foglak benneteket. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok a végéig. És ezek név szerint kérem szépen kedves Zsuzsi, kedves Szörnyen Lapista, Mázli, Maskura, Lara, Kata, Dutyidili, Bubu, Wolfi és Roni. És valamint Pete kollégám is itt volt, aki hát nem nagyon szokott itt lenni, de most itt volt, és köszönöm neki is, és minden kedves hallgatónak, aki kintről is hallgatott. Hát tegyétek ezt máskor is, a zene egyébként nem áll meg a Bitangyó Rádióban, mert már is érkezik az Italo Café, a mikrofonnál pedig Tóth Wolf Attila várt titeket szokás szerint a legjobb dallamokkal, én pedig majd kedden este jövök a Music Party című műsorral a szokásos időben este 8-tól 10-ig. Kellemes további vasárnapi estét, vigyázzatok magatokra és hallgassátok a Bitangyó Rádiót. A lejátszóknál és a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltánt hallottátok. Sziasztok!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Kérjük, fejezzék be a beszállást. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.

késő délután, vagy kora estét, hát kinek mi van, kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen Kézinek az előző két órát, és három jelenül szólt az előbbi Alim Kanova dalt, ami a Time to Start címet viseli, jelezvén, hogy akkor itt az ideje elkezdeni a mai Italokafét. Szerencsések hallgathatják élőben, hiszen ez a 21. Italokafé, tehát ezért mondom, hogy a szerencse szám, úgyhogy szerencsések előnyben. Akik már szerencsések, és itt vannak velem a cseten, és tudják élőben hallgatni ezt a műsort, hát itt van Pit kollega névileg, ugye? Itt van Kézi kollega valósan, itt van Rodi kollega szerintem szintén névileg, itt van Valás kollega élőben, és ha itt van Valás kollega, akkor itt van Kitti is, úgyhogy a Valás párosnak külön üdvözletem. Itt van a két mesterséges unintelligencián, Bobby és Arturitu, itt van Bubu 81, és akkor itt van Bubu né is, úgyhogy kiskezi csókolom, mondhatnám azt is, hogy szalut. Itt van Kata, Kitti van említettem, Lara, Maskura 67, de jó, hogy itt van, mikor még dolgozni. Itt van ugye Mázli, Pista 67, Cölnyella, és jelen pillanatban, ha jól látom, Zsuzsis zárja a sort, de hát azért van a chat, hogy csak bújjatok rajta, úgyhogy tessék nyugodtan jönni. Jelen pillanatban ez az egyetlen egy elérhetőségünk van, kivéve hogy a Bitonyi Rádiónak a Facebook csoportját, tehát ott a megosztott Italokafé poszt alatt még lehet kommentben írni szükség esetén, akinek arra van vágya, és nem tud a chatre írni. Ma ugye, mivel Italokafé van, Italodisco, Eurodisco, High Energy dalok lesznek, és hoztam két olyan dalt, amit korábbi adásaimban már játszottam ugyan, de most más verzióban fognak megszólalni, vagy kicsit más verzióban. Tessék figyelni az adást, mert ez lesz a játék, Pitagio szeretnél, hogy melyik az a két dal, amelyet be fogom mondani természetesen, amikor sorra kerülnek, hogy melyik az a két dal, ami már volt nem is olyan régen egy másik műsorban, de most megint lesz, csak másképp. Na, hát ez várható ma, és hát még egyszer nem mondom el, amit elmondtam. Mindenkinek jó kávéhogyasztást kívánok, és jön Max Coveritől a One More Time.

Marty nem eléggé szerencsés, mert neki mennie kell, úgyhogy akkor jó pihenést Marty, a többieknek viszont örülök, hogy itt vagytok, és akkor jöjjön még egyszer a még egyszer, de most, hát jelen pillanatban egy kicsit másképp, abban az értelemben másképp, hogy másik előadótól, és nem ugyanez a dal, hanem csak a címe ugyanaz, hiszen jön Silverpot Zoli és a One More Time, utána pedig, hogy megfeleljük, szintén Silverpot Zoli jön, hiszen Double Decker, és az Around My Dream egy remix verzióban.

Nos, hát azt nem tudom pontosan, hogy Szilvett Pozzón kívül Mikko Mission is elénekelte ezt az Alan My Dream-et, de mindegy is, hát majd Kitty a két lábójáról lexikon, hogy megmondja. Egyébként pedig, hát az a helyzet, hogy Zsándok Balázs barátunk nem tud egyszerre csetelni is, meg rádiót is hallgatni, bármint, hogy nem tud a mi csetünkön csetelni és rádiót is hallgatni, mert nem bírja a telefon. Ezt maskuránál már megfigyeltem, hogy neki állandóan szól a mobilon a zene, és ezért túlmelegszik a telefon, ezért nem tud mindig itt lenni. Ugyanez lehet most Zsándok Balázsnál is, hogy nem bírja a telefonja az egyszer két dolgot, úgyhogy akkor ő most nyitott egy privát csetet, tehát aki akar belebeszélgetni, vagy bármi hozzászólása van, az ott is megteheti, de majd közvetítek a felek között. Most viszont, hát következzék valami sokkal hosszabb, mert hogy jön egy Italo Disco Amazing Giga Mix. Attól giga, nem attól, mert 10 perces, hanem attól giga, hogy 77 Italo Disco slágert tömtek egy 10 perces mixbe. Na most akkor tessék figyelni, ki mennyit ismer fel belőle. Most tét nélkül, tehát csak úgy kérdezem.

De hát ez a privát messenger cseten Kitty és Zalándok Balázs így fejfej mellett egymást követve próbálták utolérni egymást, hogy ki tud többet, nem a Szovjetunióból, hanem ebből a mixből. De hát most nem sorolom föl mind a 77 előadót, meg a 77 dalt, mert sose érünk a végére a műsornak. Helyette inkább jöjjön üdvözlendő a Kuhár műveket, ők értik, hogy miről van szó. Szóval Kuhár Bence édesapját, Andrást és a Becses nejét is csókoltassuk, és jöjjön az Easy Lady Ivana Spanyától egy Félix remixben.

Ugye van az a mondás, hogy aki sokat markol, az keveset fog, de úgy is mondhatnánk, hogy aki sokat beszél, annak nem hallani a szívverését. Pedig a Bad Boys Blue pont ezt akarja most, hiszen jön az I Wanna Hear Your Heartbeat egy JJ remix formájában.

Jó kérdés, maskula, tényleg beúztak a csajok, bár Kitty és Kata is csaj, tehát anya nem aludtak be a csajok, de tény, hogy például Szörnyelő vagy Zsuzsi nagyon hallgat, és ez nem tetszik annyira. Már azért nem tetszik, mert nem tudom, hogy itt vannak-e még, vagy csak a nevük ragad benn. Úgyhogy tessék egy életcselet adni, legyetek drágák. Na, viszont addig megyünk tovább, hogy legyen mivel fölkelteni az alvókat, bár ahogy látom, Szörnyelő a fölébredt. Na, jöjjön Leon Ross és a Say You Never egy 2022-es remixer féle remixben.

egyszer majd Balázs kedvéért hosszabbra hagyom ezt a rófót, amit alattam szól, de most nem, mert hogy hát azt veszem észre, hogy most a csajok elkezdenek fölébredni, most viszont a pasik vannak lemaradásban, mondjuk úgy, hiszen mi ketten tartjuk a frontot Valás kapitánnyal, ezen kívül viszont mintha Bubu és Pista 67 itt se lennének. Hát ennyi bennye. Na, ezért mondom azt, hogy hey hey guy. Ilyet, hogy nem én mondom, hanem Ken László egy JJ-féle remixben.

Mennyire engedtem hosszabbra, Balázs? Rendes fiú vagyok? Na, nem, kapsz mást is. Tudom, hogy szereted, és ezért hoztam, kérés nélkül is, Gazebótól a Lunatikot, méghozzá egy extended verzióban. Hát nem csak neked, de neked is, Balázsom.

0: Maskura. Aludjál fekve, vagy dolgozz a 8 dolcsért.
1: Te lesz maskú. Tudom, hogy Szabin vagy, de hát azért csak nem hagyhattam ki. Na, hát mi a új órát kezdtük, üdvözlök mindenkit a második órában, és ennek örömére akkor én is úgy csinálok, mint Hajcser kollega a másik rádióba szokta, egy óranyitó mixer készültem, el mondjuk most rövidebb lesz, mint a Megamix, vagy Gigamix volt, bocsánat, de gondoltam arra, hogy valahogy közös legyen, közös nevezője legyen a kelmeset a hasznossal, tehát hogy kézi kollégának is jusson valami az Alinkanalán kívül, úgyhogy jöjjön egy Max Mix 2 Formula 1 verzióban.
2: Calm.

Most nem fogok időjárás jelenteni, mint pénteken a Galaktikultemben, mert ez nem a Diszkó Galaktika pótlása, de annyit mondhatok, hogy így ránéztem a Hungaromet, tehát a Magyar Meteorológiai Szolgálatnak a honlapjára, és hát látom, hogy hőmérséklet jelen pillanatban főleg Budapest területén elég magas, de úgy országos eloszlásban is ilyen 26-27 fokokat mértek, úgyhogy ide lesz egy kicsit hűsíteni. Amúgy is mindjárt itt van a nyár, mert már itt van nyakunkon, és júniusban előre szólok, hogy summer jam-ek lesznek. Tudom, hogy még május van, de majd előre szólok, hogy júniusban summer jam-ek lesznek péntek esténként, amikor a kapitány nem tud jönni. Úgyhogy akkor majd nyári slágerek lesznek, hűsítő gyanánt, vagy felforrósító gyanánt, hát attól függ, hogy mi lesz az időjárás. Most a hűsítésen van a sor, hiszen jön Medigent az Ice Cold Love egy vokál verzióban.

0: Figyelem! Játék következik!
1: Ahogy a műsor elején is mondtam, lesz két dal, ami már volt korábban, nem most olyan nagyon régen valamelyik műsoromban, de most más verzióban fog szólni. Abból az egyik következik most. És idéznem kell valakit, mert az a helyzet, hogy bár gondoltam rá, hogy leadom a dalt, de hát ugye mivel korábban már volt, már szerepelt, ezért nem gondoltam, hogy megint előveszem. De hát van valaki, egy mondjuk úgy, hogy egy viszont rajongom, tehát akinek a videóért én nagyon lelkesedem, ő meg nagyon lelkesedik az italo muzikért, vagy az italo dalokért. Ő Kuhár András, kedves barátom és ismerősem Kuhár Bencének az édesapja, és ő azt írta, hogy amikor hazaviszed a Lidliből a cuccot, de mielőtt megmikróznád, feljavítod mindenféle házi fűszerrel és finomsággal. Szerintem érted, mire gondolok, és szerintem ti is értitek, hogy ő mire gondolt, úgyhogy jöjjön a mikrózás előtt a mindenféle finomsággal megszólt Scotch és a Pictures of Old Days egy 2021-es változatban.

van, aki így fényosztályba megy, mint maskura, úgyhogy neki jó pihenést, és van, aki jön, úgy látszik, ilyen váltott műszak van, úgyhogy üdvözlöm Zent körünkben, és jó sorakorást kívánok neki, és mindenkinek továbbra is, és jöjjenek a kannibálok Lee Merrow-tól.

0: Figyelem! Játék következik!
1: Na akkor Kata most kiérheti a játék szenvedélyét, hiszen jön a másik olyan felvétel, ami szerepelt nem is olyan régen, konkrétan múlt héten vasárnap, tehát egy hete, hogy játszottam, és akkor ugye Európai Vidámpark volt, és a dánokat a Laban képviselte, három dallal is. Na ezek közül az egyik angol nyelvű felvétel volt, konkrétan a Love in Siberia, és akkor azt gondoltam, hogy ha már dánok, és a másik két dalt dánul játszottam, akkor most elhozom a Love in Siberia-nak a dán nyelvi eredeti változatát, tehát jön a Koltszom is 2009-es remixben.

Látszik, hogy nem tudok dánul, mert rosszul mondtam a címet, tehát Kolcsom Iz, vagyis dánul, vagy a magyarra fordítva a dán szöveget, hideg, mint a jég. Egyébként az jutott eszembe, most nem feltétlenül Dániáról, mert ugye nem csak Dániáról vonatkozik, hanem az egész északi térségről, hogy hát azért jó az oktatás, mert ugye ott vannak a gejzek, és az okos gejz az ír, olvas, számol, mindent is tud. Na, jó, ha már hidegnél tartunk, akkor jöjjön valami egészen új dolog, valamit egészen új dal, az Italoboxtól a Cold Eyes, vagyis a hideg szemek.

Csak nyugi Kitty, nem minden ilyen, ami annak látszik, és nem minden ilyen zenét fogok leadni, tehát take it easy, ahogy az angol mondja. Most viszont akkor menjünk tovább, hiszen van egy olyan Euro Martina dal, amit már korábban le akartam játszani, csak aztán valahogy időhiányában kimaradt, de most belefér, úgyhogy jöjjön a mond újra, vagyis a Say It Again.

most már 20 óra van, kicsit sietett az óra, hogy pár másodpercet, bocsánat. Na, a lényeg az, hogy akkor köszöntök mindenkit a mai Italo Café 21 harmadik órájában, ami már nem ez teljes óra valószínűleg, csak egy ilyen 3-4 óra, de addig is maxoljuk ki, amit lehet, és hát megint jön egy ilyen átfel megdolgozás. Konkrétan most már mondhatom, hogy este van kikinyugalomba, hiszen már sokan elmentek aludni, de akik még vannak, azokat még megérinthetem az éjszakában, legalábbis ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy jöjjön a Silent Circle-től a Touch in the Night egy DJ Kulás féle remix formájában.

Kitty drága egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy fölvonta a szemöldökét ennek a mixnek a kapcsán, mert azt mondja, hogy hát annyira nem rossz, mint a baromféle lakossági remixek, de nem is jó, mert a modernség oltárán feláldozták a minőséget. Hát ez van, túl modernizálnak minden, de azért nem minden túl modern. Például a Hungária sem volt túl modern, ugye? Úgyhogy csak azt tudom mondani neked, Kitty, hogy szólj, hogyha kell valami eredeti, és akkor én hozom. Mint például most a Modern Hungáriától ezt a dalt.

Audacik mindig ráérzek arra, hogy Kittinek mi kell, úgyhogy úgy látszik, van egy ilyen tehetségem. Na, de mivel szorít a műsoridő, egyébként Mária megjött a csetre, úgyhogy kis kezét csókolom, és érezd jól magad ebben a még kb. 3-4 órában, ami még hátra van. Addig is, hogy jól érezzétek magatokat, és mivel ebben az órában még nem volt mix, ezért jöjjön az Italo Boot Mix 5-ös B oldala.

Nos, a mix után akkor jöjjön valami eredeti. Annyira eredeti, hogy magától az ősforrásból származik. Már az ősforrás alatt azt értem, hogy az eredeti előadótól, hiszen Clay bocsájtotta a rendelkezésemre, bár ez is mix lesz, de nem annyira mix, mint az előzőek, hiszen jön, ma még úgyse volt nagyon high energy, akkor most jöjjön egy magyar high energy, hogy növeljük a magyar műsoridőt. Jöjjön az Energy Voice-ra Dancing in the Night. Viszont, mivel mondottam volt, hogy ez mix, és Kitty figyelj, mert ez DDR mix lesz. Nem azért DDR, mert a Német Demokratikus Köztársaságból származik, hanem egy bizonyos másik rádióból, ahol Kitty az illetékes. Úgyhogy ez miattad is szól, Kitty.

0: Energy Boys.
1: Na hát akkor a High Energy után megint műfajt váltunk, hiszen újra Eurodisco következik. Nem csak át kivel, hanem a férfiak egyik nagy kedvencével, Sissy Catch-el, mert mi fiatalok vagyunk. Cause are young. Nem, cause you are young. Úgy kell mondani. Szóval jön Sissy Catch egy vújás remix formájában.

Tehát az a helyzet, hogy mindjárt véget ér a műsor, de hát nem hagyhatom ki, mivel megtudtam menet közben, mármint műsor közben megtudtam, hogy Kuhár Bence barátomnak az egyik kedvence Italodiszkon belül Fancy, hát akkor mivel most nincs itt, nem tudja élőben hallgatni, de ugye ott van a lehetőség, mint mindenkinek, hogy a Mixcloudon visszahallgassátok a műsort, tehát aki most nincs itt, vagy elment aludni, és nem tudta az egész műsort végigvárni, az majd a Mixcloudon meghallgathatja. A Mixcloudon pedig könnyű lesz megtalálni, mivel a Facebookon is ki lesz téve az én profilomon, meg a rádiónak a csoportjába is meg lesz osztva majd a műsornak a Mixcloud változata, mondjuk így. Na, tehát akkor jöjjön Fancy és a Fool's Cry egy extended verzióban.

mivel lassan mindenki elszivárog, meg az én hangom is lassacskán, ezért nincs más hátra, mint hogy megköszönjem, aki itt volt velem ebben a bő 2,5 órában. Hosszabbra terveztem, de hát mint mondottam volt, a hangom nem bírja, úgyhogy most itt érjen véget ez az Italo Café, és akkor majd talán júniusban folytathatjuk. Mindenesetre várok majd mindenkit péntek este a kapitány helyett egy kihívás lekvárban, tehát egy challenge jamben, ami ugye a challenge day-hez kapcsolódik. Hogy mi ez a challenge day, azt majd akkor megtudjátok, aki nem tudja, vagy aki akarja, azt keresse el az interneten, most már az AI bármikor megmondja. A lényeg az, hogy péntek este 8-kor akkor várok mindenkit visszaszeretettel. Most viszont köszönöm szépen a segítséget, mert már régen nem köszöntem meg így, úgyhogy köszönöm Bozó Kittinek, Vales kapitánynak, azaz Valacs Attilának, köszönöm Gombos Tominak, a Hentesnek, Késő Zolinak és Kézinek, aki már elment Forma 1-et nézni, de azért ettől függetlenül köszönöm, hogy itt volt. Na, hát búcsúzóul ne is így köszönjek el, hanem köszönjön el, aki ma már volt kétszer, jöjjön harmadszor is, Lee Merrow, és tőle jön a Sayonara, vagyis a Viszlát. Én is ezt mondom, és mindenkinek jó éjszakát, jó pünkös hétfőt, és pénteken este várok mindenkit. Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztértű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.